0: Én nem adtak magam a
1: szakmányzásra. Oh, that's good. Oh, okay. This is yours, you own it.